0: Calata, Kisi Asonye,
1: Kisi Asonye,
0: Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye,
1: Kisi
0: Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye,